ágyak, altassák csendben titokban álmomat, hogy vélet hálja. Zuhanni kezd az éjszaka, elhagyott egek,